Ahol egybe forr a könyv, a dal, a bánat, egy eszeveszett hat szimfóniában, nekem semmi se szem.

0: Here we go!
1: A térség legjobb zenéi.
2: Okay, ready? No.
3: This is the station.
4: I am Charlie XCX.
5: Hi, I'm Sam Smith.
1: Fonda Rádió.

0: emlékszel még?
1: Van egy nap az életünkben, olyan, amit soha nem felejtünk. Amit minden esztendőben csöndesen megünnepel a szívünk. Ilyenkor megáll az élet, és a múltból feltör.

vigyázni, jó lesz lányok, a szívekkel vigyázni. Szomszédunkban van egy asszony, annak van egy göndör, ha jó leánya. Én meg csak úgy élek, halok, fáj a szívem, majd meg hasad utána.

꾸벅 앞으로 마구 비가 멈나다가 로헌

0: 105.5
1: Hit Music.
2: Hit Music.
1: Hit Music.
0: Panda Rádió.

Évek múltán a portás úr nagyot köszön, négy üléses autó megáll, vagyon kijön. Az ajtó kinyílik, s egy nő kilép, mindenki azt mondja,

pega até rói. Julgar.

0: értem, bennem az érzés, nem értelek. Tudhatod te is, hogy féltelek. Miért kellett más elvegyem? Mondd, miért kellett, hogy így legyen?
1: Ülök egy bárban, és valakit vár.

6 óra van. Jó reggelt! Ez a 103.5 Panda Rádió. Tartsanak ma is velünk a térség legjobb zenéivel. Jó szórakozást kívánunk! Ez a 103.5 Panda Rádió. A térség legjobb zenéi.

születtem, ez a hazám. Tudom, a nap az másodszebben ragyog, sok itt a füst, a korom és a köd.

Fun Rádió. Hit music. Give it up. Panda Rádió.

백스런 마겐 이래도 내가

Ott így iszom mulatot, még csak be nem tudtok.

차인도 차 디아인도.

hogy még szeret igazán, majd megmondja azt a cigány vonója. Nincs annál jobb patika, mint a cigány muzsika, mint a cigány száraz fáján a nóta. Itza, itza,

tettünk, nehogy megegyen a fene. Figyelj ránk, hiszen érted vagyunk, nehogy elhidd bárkinek, hogy békén hagyunk. A zene, ami sodor, ami elrepít téged, hamarosan úgyis megszédít. Érezd a ritmust, vedd fel az ütemet, táncoljon az is, aki minket nem szeret.

sarılar, sarılar. Meksidi dost sarılar, inçtiler yugur erçen. Sarılar, sarılar, yoy mites os sarılar, hiyeti os idem verken. Nem ittom is rizeglette, nem tudom, hogy mi lel engem. Szerelem, szerelem, túljár az én eszemet, jaj, de nagyon belé eszem. Nem ittom is rizeglette, nem tudom, hogy mi lel engem. Szerelem, szerelem, túljár az én eszemet, jaj, de nagyon belé eszem. Szerelem, szerelem, szép kedvesem, szeretem, huncut szemmel apja lettem. Ölelem, ölelem, két karommal ölelem, veszedelmes tűz ég bennem. Csókot adok ezer számra, csókra csábít csókos szája. Szeretem, szeretem, szeretem, mert szerelem egyedül az orvossága. Csókot adok ezer számra, csókra csábít csókos szája. Szeretem, szeretem, szeretem, mert szerelem egyedül az orvossága.

Fonda Rádió. Hit music. Fonda Rádió.

0: Szép jó estét kívánok, kedves mindnyájuknak! Ez igen, szép sokan összejöttünk. Mindenkiben nagyon bízom, hogy ma este jó.
1: Ovo je frekvencija 103,5 MHz, Panda Radio.

0: 3, 5, 5.
1: Hit music.
2: Hit music.
1: Hit music.
0: Panda Rádió.

dobnám a tegnapot, a holnapot helyett. A sorsom bármit hozzon is, csak mellette legyen. Még tegnap

látom az arcodat, a szemed mosolyát. Úgy örülök, hogy szívem végre, végre rád talál. A véletlen, a jó szerencse

0: 3-5.
1: Hit music.
2: Hit music.
1: Hit music.
0: Panda Rádió.

Israel. Sokakban az ember egyszer, csak egyszer.

emléknek sem, csak egy hervas.

sose lettem volna senki megombanának. Tisza vize mit volna a jeges Dunára, hogy ne lettem volna, sose lettem volna senki megombanának. Nincsen páros csillag, nincsen páros csillag, min leullott a földem. Nincs már hűszerető, nincs már hűszerető, mindel hagyott ő.

és csak ő jár az eszemben. Írt az édes anyám, írt az édes anyám egy szomorú levelet. Gyere haza, fiam!

ide, lesz-e kína szeretője. Azon menne, de nincs kísérője, elkísére, lesz-e kína szeretője. Rózsa, rózsa, labda, rózsa levele, csak egy kislányt nevel, de

Radio. Hit music. Panda Rádió.

csináljuk ezt gyakrabban, hiszen olyan jól esik, hogy a hangod újra hallhattam, és hogy együtt ülünk

csak is azt, hogy szerettelek, hittem néked. De sem vethetsz a szememre, egyéb hibát, egyéb vétünket. Csak is azt, hogy

vannak nagyok fent az égen. A pátiton meghasad a hajnal.

a posta nem hoz levelet nékem. Talán bizony hűtlen lettél,

Magad ajkan kacagott, de a lelkem zokogott, becsapott a régi szerető. A virágos régi táj, a szívemnek jaj, de fáj, a szememből ki.

az ajkam kacagott, de a lelkem zavogott, becsapott a régi szerető. A virágos régi táj, a szívemnek jaj, de fáj, a szememből kiszerű.

0: Hely nélkül elég most már kalandoztam, de lassan sok már rátaláltam egy kislányra, s ő lett szívem minden vágya. Egy csillagfényes görbe éjjel, a portól égő szenvedéllyel, egy kis lebújban betértem, rám mosolyogtál ledélen.
1: Ahhoz,

Istenbüt jobbe kor lesz. Sárga rigó, most hullatja a tollát. Tökény szemű, barna leány, silatja a babáját.

előtt, volt egy hete, nem beszélhetett veled. A gőzösnek hat kereke sárgára van estve.

Különben Budapesten szád is akadnékem. Megkérdezem, szeretem még úgy, mint régen, mert különben Budapesten szád is.

piros lett a mi macsi virága. Megnézülök én nem sokára. Elmúlt a tavasz nyár, fiatal nem vagyok már. Fiatal már nem vagyok, csókolózni jól tudok.

0: Chick, legjobb zenéjét. Okay, this is the station.
1: I am Charlie XCX.
2: Hi, I'm Sam Smith.
0: Fonda Rádió.

0: Ez a 103.5. A térség legjobb zenéi.
1: Panda Rádió.
0: Ez a Panda Rádió.

0: térség legjobb zenéi.
1: This is the station.
2: I am Charlie XCX.
3: Hi, I'm Sam Smith.
0: Panda Rádió.

csak muzsika szó. S hogy a tavasz régen elszáll, szinte elfelejt.

88.8 Hon Rádió. Hit music. Give it up. Panda Rádió.

rajta egy csinos barna lány. Sáros kis poros kis utcák, elhagytalak titeket, vár engem az ismeretlen, vár engem a messze.

Ovo je frekvencija 103,5 MHz Panda Radio. Oh.

dagadon, dagadon, dagadon, hogy valaha is jártam volna te utánad. Dagadon, dagadon, dagadon, hogy a szívemet hirtelen elveszti a bánat. Tagadom, hogy csókot adtam szádat is egy végből, letagadom még a fias tyúkot is az égről. Dagadom, dagadom, mint halálig tagadom, ez szó sem igaz az egészből. Tagadom, hogy csókot adtam szádat is egy végből, letagadom még a fias tyúkot is az égről. Tagadom, tagadom, mint halálig tagadom, ez szó sem igaz az egészből. Az igaz, hogy a lót

0: csillagfényes mosoly a szeméből, de én nem búsulok, csak egy kicsit belehalok, ennyi igaz az egészből. Szerelmetes rólgatóval csaltam le az égről, hatuk volt a csillagfényes mosoly a szeméből, de én nem búsulok, csak egy kicsit belehalok, ennyi igaz az egészből.
1: Do it. I love all the music. The music's awesome. Panda Rádió. 103.5.
2: Hit music.
1: Panda Rádió.

Hölgyeim és uraim, madame and monsieur, a korongon, a porondon, a videón, a szallagon, Béla, Tibi, Nándor, Dragán, Bonda és Gyuszi. Következzék a csodálatos hetes fogat és autentikus, lakodalmas zenét.

aki rám néz, hogy legezni sem eljön. Minden legény tegyen este harmadnapos kidegvel és kileljen. Olyan honcú kence picit keverjen. Aki rám néz, hogy legezni sem eljön. Minden legény tegyen este harmadnapos kidegvel és kileljen. Megmondtam a patikába, azon múlt a másnap este vasárnap. Megmondtam a patikusnak, tartsa meg a kence picit magának. Valami nagy hiba van a receptben. Valószínű visszafelé keverte. Engem állt a hidegverés, ha egy kis lány belenéz a szemembe. Valami nagy hiba van a receptben. Valószínű visszafelé keverte. Engem állt a hidegverés, ha egy kis lány belenéz.

Emlékszel? Utolsó beszélgetésünket egy szágoldó mentőautó szirénája szakította félbe. Megijedtem, mint mindig, ha valahol a sziréna felhangzik. Pedig akkor még nem tudtam, hogy számomra és számodra nagyobb veszély nem jöhet, mint hogy elhagyjuk egymást. Azóta se feledtem azt a délutánt. Egymást átölelve álltunk az utca forgatagában, mint a soha többé nem akarnánk elválni egymástól. De én egy erőltetett mosollyal kibontakoztam a karjaidból, lágyan megcsókoltalak is fölényes hangon azt mondtam, ne félj az elválástól, a távol lét olyan, mint a szél, a kis tüzeket kioltja, a nagyokat fellobbantja, a nagyokat

Én köszönöm szépen a Csíkszenekarnak a meghívást, mindig öröm velük együtt muzsikálni. Ti meg úgy is kibírjátok, mert elég toleráns közönség vagytok. Voltam New Yorkban, reptéren Londonban, Berlinben lassú volt a fény, én bolygott Amsterdam, és hessett Marrakesh, Párizsból SMS.

Mara marad az én esélyem, gyere, gyere, buba mara, énekelj! Életén, hát mit sem ér muzsika nélkül. Gyere, gyere, buba mara, létezel, elhiszem, nem élhetek zene nélkül.

égett szemével, ó, tanú, tanú éjjel, kubabara marad az édes éjjel. Shalom, alom, alom, alom, alom, alom, aj, na, na, na, na, na, na, na. Shalom, alom, alom, aj, na, na, na, na, na, jalam, aj, na, tla, na, na, na. Shalom, alom, alom, aj, na, na, na, na, na, jalam, aj, na, tla, na, na, na. Shalom, alom, na, na, aj, na, na, na, na, na, jalam, aj, na, tla, na, na, na. De hosszú a fekete hoj, sudár ez a csoj, túlságosan bizdag, a lóvé a megnézdag. De hosszú a fekete hoj, sudár a csoj, túlságosan bizdag.

Meg mind részegek vagyunk, a babám szeme az a két szép szeme, hogyha rám ragyog. Te is részeg, de én is részeg, itt mind részegek vagyunk. A babám szeme az a két szép szeme, hogyha rám ragyog. Jaj, de cselem, cselem, lunga, de drome szám. Vezdé! Mála cselem, machtale, romen szám.

Következő dolog pedig szerintem együtt énekelnénk. Aki tudja, az énekelje velem. Drága Isten, szépen kérlek,

Szabadon taps, kérnémek az enged a magasba. És gyerünk, gyerünk! Taps, taps, taps, taps! Ezt erre jobban még!

0: Ez a 103.5. A térség legjobb zenéi.
1: Panda Rádió.
0: Ez a Panda Rádió.

A pontos idő éjfél. Egy új nap már elkezdődött. A Panda Rádió FM 103,5 teljes munkaközössége kíván önöknek békés éjszakát, pihentető álmokat és szép reggelt. Köszönjük, hogy ma is velünk tartottak. Reggel is szeretettel várjuk önöket. Jó éjszakát, Panda Rádió mindannyiunk hangja.

0: 3-5.
1: Hit music.
2: Hit music.
1: Hit music.
0: Panda Rádió.

mindenkinek nagyon nagy öröm az, hogy egyáltalán itt van az együttes, de figyelj, ez az egy számotok van, vagy hogy van ez? Senki nem tudja, hogy a Magna Cum Laude az úgy mikor írt összesen, vagy egy

Honda Rádió. Hit music. Panda Rádió.